0: család öröme, családi kávépótló.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunszas üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Énye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

Yeah!

La boca, la plata, y arraba tu cario.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

egy vallomásban a végtelen. A rózsa azt jelenti, hű vagyok, a szegfű azt, hogy

azt jelenti, hű vagyok. A szektű az, hogy a nap ránk ragyog. Ha ne felejts, hogy el.

ne töprengjen. Biztos tipp, sütőpora legyen sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

Budapest felé, szökik a nyár, vén Budát elhagyta már. Állunk a hídon, cigarettámat szívunk. Hajd a szél Buda felől, jöjj, siess az ősz elől. Szíved én most emlékezni hívom, hogy is volt csak.

Ösznek felettem nincs hatalma, jöjj, hisz akarom rajta, rajta, jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál. Járunk a hídon, cigarettámat szívom.

veszt felé, szöki konyár, majd velünk hozotolál. Járunk a hídon, cigarettámat szívó. Hajd a szél Buda felől,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Here's what opera star Marguerite Piazza says about Camels.
3: If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat, and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

egy fekete nő. A szeme fényelő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén, csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszája, az én kis fekete banán.

az én babám egy fekete nő, a szeme fénylő fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngycsor van a nyakán, fekete testén csak a banán, piros, mint tűz a szája, a sarkon úgy riszálja az én kis

0: kitchens of today can be more beautiful than 1949 because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.
1: Bolaton leglátogatott a fürdőjes jófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így

Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök.

ők száz édes mézes mackó, Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

Irgumburgum, csak egy a kifogás. Mézes mackó ez, vagy operaház? Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is. Csak mackófogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalt a burlicer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackót.

0: El kell jönni minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

barátomat a napokban újra láttam én. Fiacskáját sétáltatta a hősök terén. Játszani a kislányokhoz küldte szüntelen, de a gyerek ellenkezve bömbölte, hogy nem. Mosolyogva álltam ott, mi ismerős a kép, mintha csak a papát látnám valamikor rég. Használt neki a jó tanács, nem lehet vitás, s 20 év múlva ő oktatja a kis Tóbiást, hogy ne légy olyan tyutyimutyi, nem nagy dolog, egy kis puszi, hidd el, Tóbiás. A teremtés koronája, hogy is lehet,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milleniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

mikor oly gyakran járok feléd. Titok, jaj, meg ne tudja senki sem, hogy én szerelmes vagyok belé. Lehet, hogy számodra már

vagyok olyan legény, mint te vágok olyan rendet, mint te láttam. Arra, hogy te nem szeretnél felesége, nem lehetnél, nincs gondom. Simulj hozzá, kis kalambom, gyorsan, elindulunk még a esti gyorsan. De ő, nem árt ma sőt, egy dam. Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, de szeretem, puha sejem, fekete szép aját, búbi

0: maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: De szeretem magát. De szeretem.
1: De szeretem.
0: Puha
1: seje. Puha seje.
0: Fekete szép haján. Búj fején. Tiszta szemén. Kicsi kezén. Jaj, de szeretem. Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga bal.

0: imádko stál Émar Desdemón.
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
2: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
3: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

becsutajó, ribió lesz kint. Budi mesés lesz szombaton, a fizetésem ott hagyom, s az, ami gond, kicsike pont lesz mint.

0: Odpukaj pan.
1: Miért minden földjem is raj, gyászos nap ez a mai, mert elfacsarodott hívvel kell bejelentenünk a felettünk elmúlt idők legnagyobb sláger számainak korai halálát.
2: Közöttük a legfájdalmasabban érint a teve kimulása, aki itt fekszik előttünk az összes fúpjaival.
1: Ne sírj, mit sírj?
2: Azt síratom, hogy...

0: született szegény, vagy nyugszik újra most ő, Abraham Kemlén.
1: Egyenletes megemlékezésül néhány szál virágot tesz.

0: Igen, más.
1: Nyaj, nyaj, szegény kis teve, én is utánod halok.
0: Hé, asszonyság, ne zavarja a bánatot, kicsoda maga.
1: Hát nem tetszik már, mégis mérni.
0: No nézd csak, hiszen ez a...
2: Sicsó, még drága, még egy szoknyába, a három jánya, na hát.
0: Ez kisé furcsa.
3: Pardon, mi az? Hiszen még nincsen tüne.
0: Kérem, én még énekelni akarok, legalább vidámabban jeleznék.
3: Aha, aha.

0: És a szünetben szüntelen ezt nyúzta, hogy lesz-e párom még a nyáron.
1: Majd ha fagy?
2: Mit siratja olyan nagyon ezt a tevét? Most már bevallhatja, hogy az neve nem volt szép, sőt egy kub ide, két kub oda, csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
2: De csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
2: De csúnya volt.
1: Maga csúnya.
2: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
2: Maga csúnya. De mit veszekszünk ezen? Itt jön a sirató asszonyokkal Donna Mia.
0: Pardon, pardon, senyora, szabadna önt egy szóra.
1: Dönts el ő, hogy ki a csúnya.
0: Ó, ó, ó, Donna Mia légy enyém.
2: Az enyém?
1: A tiéd?
2: Aha.
0: Ó, ó, ó, csak miattad élek én.
2: Te? Aha. Ki?
1: Zöld.
0: Barna szemed éget is szíve.
1: A szíve?
2: A szíve.
1: No és?
2: Na és?
0: Sose mondott, hogy igen. Nem, nem, nem megyünk mi innen el.
1: Amíg meg nem mondja, hogy ki a csúnya.
3: Maga csúnya.
1: Én rám mondta.
2: Jelentem a lássan én is eljöttem.
1: Honnan jött?
2: Hát ipeg most jöttem ki a magyar közönség könyökét.
1: Ki maga?
2: Jelentem a lássan, hogy a nem jóját ennek a könnyen felejtő világnak.
0: 32-es baka vagyok én, a múlt évben én jöttem ki kegyet könyökén. Nincsen pénzünk, de holnapra lesz, a jó

Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Radio Budapest Hajd. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Kíve került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula. Biccentő Strázsamester. Idősebb Latabár Árpád. Kranz doktor, Pataki Miklós.
2: I told you I love you, now get out.

0: messze nézek, ismeretlen tájon. S azt hiszem, hogy mindez csak regény. Ó, egyszer én is gazdag leszek még, meglelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

0: Csészabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.
2: Igen, kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobom, hamar tüzet fogok.

olyan szerelmes vagyok beléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívem,

sok vagyok belég, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Isten.

leszeres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, sőt csak

0: 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Üzenet Fényi Perces Fényi, műsorszámunk véget ért. Köszönjük őt, Zsögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsömi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Fényi Figyek vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig egy kis tánzenét adunk.

Hawaiian, so do you. When you smile at me, I hear gypsy violins.

és a napszolongásban elvi, azóta nyugtom, mint négem, és mindenki kinőtől ezt kérdem. Nem öné át a nő, a meteki kinőt a múltéten, a Krisztó téren, én elkísértem. A nagyság hajnát a nő, a meteki kinőt az arra kérem. Legyen ottan, este ugyanott, és egyedül a Krisztó téren. Nem öné át a nő, a meteki kinőt a múltéten, a Krisztó téren. Elkísértem, nagyság hajnát a nő, a meteki kinőt arra kérem. Legyen ottan, este ugyanott, és egyedül a Krisztó téren. A pillanyosra várok régen már, egy kocsi közelek, én összerezzenek, mert kívül a perónon háttal áll, egy úrnő, eztán ő, a kocsi persze megszert elváltat, én a rohanok a kár egy bős állat, hogy azt hiszem, de megőrültem, és fújom ezt a nótát, őrültem. Nem őri át a nő,

0: Hier ist Deutschland. Der deutsche Kurzwellensender grüßt seine Hörer und Freunde in Nordamerika mit: Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Briefe, die wir von Ihnen erhalten, und wünschen Ihnen weiterhin guten Empfang. Der deutsche Kurzwellensender bringt Ihnen täglich die Heimat in Ihr fernes Heim. Schalten Sie sich ein, wenn das Rufzeichen ertönt, mit dem wir uns nun von Ihnen verabschieden.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillért.

0: baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyt közvetítettük. Tényel, díszelt szó.

csak egy pindurkát szer a Schengen szívecskén. Nálam tízig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát szer a Schengen szívecskén. Bánom is én azt a több

Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

0: és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

Big bad dude, cheap bones.

0: festen, kis festen, és kinóbudán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen ez gabár falán, itt halkan csúcsattan azt

0: meglestem. Más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu engolja.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Harc a Vigaszért címmel Török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport! Láttam az olimpiást, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget, Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

0: Ach, würden Sie bitte sofort das Bad verlassen?
1: Papa! Papa! Papa!
2: Nisi to gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
2: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék!
1: Együtt halad! Együtt halad!
2: A legjobb halad!

0: 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: Während Sie diese Platte hören, ticken Telegrafen, klingeln Telefone, fordert die Welt den neuen Hansa 2000. Hansischer Wille und Wagemut schufen den neuen Hansa 2000. Unsere weltweite Verkaufsorganisation wird ihm die Straßen freimachen.

0: háziasszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

legsze v város Batyi, azaz, hogy szombati, rendes nevén Rima szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy szombati, rendes nevén Rima szombati.

legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati.

0: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet!

férjes asszony, az urával együtt jár, azon ő a tánc alatt csak ül, mert férje rém kényelmes már. Ez az asszony egy kis bárban, minthogy úgysem táncolhat, rengeteget lát és hall és megfigyel, míg mások táncolnak. Ma egy intim testi bárban, míg a jazzben hall,

ki a hölgynek zserbót vesz. Mivel a kis hölgyet szemmel látva rólad, nem izgatja ez. A sarokban sír egy kislány, ki a gyerekből mit sem hall, mert a hölgyé hátra légban van, a gyermek

hagyjad! A most egy óra súgja reggetőn, hogy mozácska fűt, emitt egy bánatosnak szomszédjának nyakorába lép, a most egy jó szörnyen lángol már, hogy a hölgy még valamit vár. A most egy félkövérű társadban már alig szutog, emitt egy szembelány egy nőgyógyász a sokat susog, az ember